0: Ellenállás kell? Legyen igen.
1: Legyen!
0: Legyen!
1: Legyen!
0: Legyen! Legyen! Legyen! Legyen! Legyen! Legyen! Legyen! Legyen! Legyen! Legyen! Legyen! Legyen! Legyen! Legyen! Legyen! Legyen! Legyen! Legyen! Legyen! Legyen!
2: Turn your organ on.